Wahrscheinlich war dies weder die erste noch die letzte tropische Nacht in unserer Region. Als tropische Nacht bezeichnet man eine Nacht, in der die Tiefstemperatur auch nachts nicht unter 20 Grad fährt. So war es auch in unserer Gegend. In Günzküste beispielsweise lag die Tiefstemperatur laut Küssegi Idoyara Schelluriasisch bei 21,2 Grad. In Rechnitz zeigten die Thermometer laut Ubimet bereits um 26 morgens 26 Grad an. In Neudorf bei Lahnsee waren es 24,3 Grad. Die Hitze hält auch in den nächsten Tagen an. Laut der Vorhersage von Geosphere Austria könnten wir am Freitag im Burgenland sogar bis zu 36 Grad messen. Valószínűleg nem az első és nem is az utolsó trópusi éjszakán vagyunk túl a térségben. Trópusi éjszakának azt nevezzük, amikor éjjel sem esik 20 fok alá a minimum hőmérséklet. Így történt ez a környékünkön, Kőszegen például a kőszegi időjárás előrejelzés oldal szerint 21,2 fok volt a minimum. Rohancon az Ubimet szerint már reggel 6 óra 20-kor 26 fokot mutattak a hőmérők, Lánzsér-Újfalban pedig 21,3 fokot. A hőség pedig a következő napokban is kitart, a Geosphere Austria előrejelzés szerint ráadásul pénteken már akár 36 fokot is mérhetünk Burgenlandban.

0: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Miniszterszki és Hát Jazz Club. A Rádió Móra műsorán a 98.8-on. Hétfőnként

ihrem Navi blind vertrauen. Das können Sie in einem Interview lesen auf derstandard.at. Die neue Betrugsanklage gegen Benko, abgehörtes Telefonat mit Haselsteiner als Trumpf der Anklage. Die nunmehr dritte gegen René Benko vorliegende Anklage bezieht sich auf einen Zeitraum, in dem die Ermittler bereits die Telefone des Signa-Gründers abgehört haben. Mehr dazu auf diepresse.com. Ecke-Tor, wie Österreich auch gegen Argentinien treffen will. Österreichs Team hat seit März vermehrt an den Standardsituationen geübt. Gegen Jordanien hat sich das schon ausgezahlt. Mehr dazu auf kurier.at. Und Warnstreik, Protest gegen Rundfunkpläne in Tschechien. Mit einem eintägigen Warnstreik haben tausende Beschäftigte der öffentlich-rechtlichen Medien in Tschechien gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren protestiert. Mehr dazu auf news.orf.at. Magyar Péter rendkívüli kormányülés tart hétfőn, meglepetéssel is készül a parlamenti beszédére. A két fő témája az Orbán-bábok eltávolítása és a Tisza kormány vagyon visszaszerzési hivatala lesz Magyarországon. Erről is olvashatnak a népszava.hu oldalon. És gyári munkásból a VB szuper cseréje, aki megidézte Marco Rossi ikonikus pillanatát. 14 volt, amikor eltanácsolták a futballtól, mert hogy túl alacsony. 17 évesen napi 8 órás műszakban dolgozott egy németországi gyárban, de nem adta fel az álmát. Denis Undav most 29, és cserejátékosként már is 3 gólt és 2 gólpasszt szerzett a világbajnokságon. Erről is olvashatnak a magyarnemzet.hu oldalon.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik.
2: Emlékezzünk 2014. május 4-ére, amikor a Starsky és Hutch Jazz Club átadta a Stockol FM stábjának a szakképesítés nélküli élő rádiótás felelősségét. Az ezt jelképező kontakthibás mikrofonkábelt a Stockol FM stábja megőrzi, és időről ezzel a beigazolja annak hirtelen meglétét.
3: Kedves hallgatóink, szimbolikus bejátszást hallottak.
4: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotok, a Mini Starsky és Hutch Jazz Club. A Sixunnak van az a lemeze, nem egy, több van, amit nagyon nehezen tudok konferálni, és mindig kikerülöm őket. A Nouvelle Vague új hullám lemez 2002-es. Elképesztően kalandos módon jutottam hozzá a lemezekhez, a Sixon gyűjteményem Vasári Páltól származik. Ezt már elmeséltem sokszor adásban. Na nézzük, most az van, hogy a lemeznek az első 6 felvételét fogom fölkonferálni. A zenekartagok egyébként, hogy mondjam, szóval a Sixonnak neki látnom most felolvasni, neveket mondani teljesen őrültség szerintem, mert maga a zenekar fogalom, tehát egyszerűen nem lehet úgy tekinteni őrejük, mint valami alkalmi zenekar, tehát egyszerűen korszak. Egy korszak. Számomra nagyon fontos zenéről van szó. És közben pedig azt is nézem, hogy ez 98-as lemezként is írják Birdology kiadónál. Akkor 98-ban jelent meg először. Jesszus. Aha. Na, hát a zenekar, mindegy, mondom. Oké, basszus, Pisa Lalibum. Paco Seri, a zenekarvezető, a dobos. Ő egyébként Savino mellett, Joe Savino mellett, azaz József Savino mellett, mert osztrák volt, tűnt föl. Karim Ziad énekel, ütőhangszerek, dob. Louis Winsberg, gitár, ütőhangszerek, Idrissa Diop, ütőhangszerek és ének, Manolo Bandera. Zongora, billentyűs hangszerek, Jean-Pierre Como. Programozás, Michel Lorenz. Ritmus gitár, Jean-Pierre Taib, ki nem mondom, szaxofon Ellen Debussy és Jebla Likoba, hát a toasting az mi az ördöglet, egy biztos beszéd, aha, Kamel Tenchif, trombon, közben még itt 10, jöjjön pittyeg a telefon, trombon Jean-Claude Onesta, trombita Claude Hugh Egé, mondjuk legyen Egé. Jó, és akkor most, okay, és sok-sok ének hang. Most azzal a javaslattal lennék a kedves hallgatók irányába, hogy tegyék meg, hogy ezt a ugye új hullám című lemezt, amit beütik a keresőbe, azt, hogy Sixon, ezt nem lehet elrontani, X-el írják, a Nouvelle Vague, már elnézést. Hát ezt így írják. Ott minden név és minden számcím hallható. Mert hogy most úgy fogok konferálni, hogy én ettől be besülni már nem úhajtok, úgyhogy azt mondom, hogy az egyes felvétel az első. Ezt követő, nem mondom ki a címét, oké? Okay? Maradjuk, meg se próbálom. A kettes felvétel a Trianon, ez még megy. A Szingapúr lesz a hármas. A négyes felvétel a negyedik a sorban. Az ötös a Rap is Rap, szeretem. És a La Plage a hatos. Ez a hat felvétel fog jönni most a Sixuntól. Egy olyan zenekartól, amelynek a nevét én nem ismertem addig, amíg a Borlai Gergő, a Luciancsi egyszer össze nem dugták a kobakjukat egy cédrelejátszó fölött, és azt nem mondták a Sixun Palabra lemezére, vagy a Lunatic Taxi-re, hogy hát ezt a zenét idehaza még senki nem hallja. És én éppen ott voltam akkor. Hát ezek ilyen pillanatok voltak. Hát, ja, végülis minden elmúlik. Oké, okay, induljon az első 6 felvétel.

0: 30 éve vagyok már a pályán, de nekem még ilyet soha senki az életben nem mondott. 150 ezer példányban lemásolni ugyanazt a szerződésmódosítást egy hét alatt. Hát mit gondol ez? Hát az én napom is 24 órából áll.
1: Starsky és Kulcs.

0: B77, K42, B77.
1: Ha ön a K42, B77 azonosítót hallotta, akkor ön az eredeti Starsky & Hutch Jazz Club műsort hallja. Most folytatjuk műsorunkat.

0: Sziasztok, Szikora Robert.
1: Sziasztok, Szikora Robert
0: és
1: vagyok.
0: És most a Starsky és Hutt Jazz Club műsorát hallgatjátok.

0: Oldjuk meg ezt a problémát. Az önre bízott teve elszabadult. Hogyan hívná vissza?
1: Hutyú! Éjjá! Hutyú!
2: Teve, gyere vissza! Gyere! Teve, gyere vissza! Gyere!

Törzsmókus. A dán törzsmókus. Ez a fenyvesekben élő állat teljesen észrevétlenül él. Létezéséről csak leírásokból tudunk, mivel nem lehet látni. A fák törzsére simuló egyedek gyakran a kivágott fák feldarabolását követően is helyükön maradnak. A fenyők kérgét megtévesztésig képesek utánozni, és csak párzási időszakban hallatnak hangot, vagy mozdulnak meg. A néphiedelem szerint, aki sokáig néz egy törzsmókus szemébe, annak búzáját, kukoricáját égre viszi a sarlópernye.

0: Zsufa Péter, aki a gátlástalan népszerűség hajhászás közben lábbal tiporja a jazzt.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hot Jazz Klub, a mikrofon meg a Zsuffa Péter és a Sixunnak ezt a Novulvog, azaz új hullám című nevezet hallgatjuk, az első 6 felvétel után vagyunk, és elegens módon lépem át azokat a számcímeket, amelyeket nem tudok kiolvasni, vagy kiejteni, vagy csak leejteném őket. A No Mystic No Frog lesz a következő felvétel, ami indulni fog, a címadó a Novulvog lesz a kettes ebben a második blokkban. Utána az Alibaba Seed, az Alibaba Seed lesz a harmadik ebben a sorban. Delafro, a Delafro, hogy rossz van írva? Nem. Delafro lesz a negyedik, a második blokk negyedik felvétele, és a Jungle Java, mindéket kellett mondani, nagyjából lesz, amiben feljövök búcsúzkodni, hogy aztán átlépjünk egy másik lemezre, a Sixunnak a Flashback című lemezére, és onnan a Pauli névvel vezessem ki az adást, amely viszont már ilyen módon időn túli zene lesz. Kérem, a Sixun tekintetében legyünk körültekintőek, törekedjünk rá, hogy ismerjük meg a zenekart, nézzük meg a felvételeiket, kult zenekarról van szó, és egyébként Paco Szerint Budapesten is játszott a Pali, Vasvári Palinak a projektjeibe, rendszeresen visszatérő dobosa volt, sőt, koncerteztek is. Nekem sikerült a backstage-en tartózkodnom ilyenkor, hiszen látni akartam a dobostak a végtagjait, az összeset, ezért jó bebújtam, ugye hátra és a réseken át kukucskáltam. Az egy, most komolyan mondom, de ez halál komoly, és komolyan így svédik, ha nem így volt, az egész koncert alatt egy bögyös szőkével szemezett a Paco Seri, aki ott tette-vette magát a színpad mellett. Ugye, hogy mondják ezt, ilyen hirtelen vonzalom és ismerettség alapján alakult ez így elő közöttük. Egyáltalán nem figyelt a koncertre, brilliáns felvételek születtek ebből, elképesztő koncertet nyomtak le, de az, ahogy ami ott ment, hát a szemével vetköztette ezt a hölgyet. Én hát, na, szóval nekem nem voltak szavai, nem akartam hinni a szememnek. Hát egy koncerten vagyunk, és egyszerűen ő egészen máshol volt. De hát tiszteljük benne ezt. Egyébként van tőle bejátszás, ezt nem mutattam még?
2: Starsky. This is a film program. Starsky and Hot Jazz Club.
3: Starsky Hot Jazz Club.
2: Club, yeah.
3: Okay. Yes. Right, yeah. So Starsky Edge.
2: Starsky
3: and Hot Jazz Club. Yeah. Here we go. So Starsky
2: and Hot
3: Jazz Club. Jazz Club. Are you okay? So, hello, I'm Paco Seri. So, this is a Starsky Hot Jazz Club. Here we go.
2: Thank you, everyone.

hatimérde hodicsén, lépek a konyhába. Rotyog a fazék, lépek a konyhába. Nézem, mint száll.

0: Hello, Vasvári Pál vagyok. Hallgassátok a Starsky.
1: Starsky and Hutch.
0: Vasvári Pál vagyok. Hallgassátok a Starsky and Hutch Jazz Clubot.
2: Okay, I'm Omar Sosa and you listen Starsky and Hot Jazz Club. Tiring to pack good geek, to pack good dumb good dumb good dumb good dumb good dumb.
3: Hello, Retriever speak for Starsky and Hot Jazz Club. Have good luck and have fun with Starsky and Hot Jazz Club with Eric Trifa.
4: Thank you very much. Thank you very much.
5: Ez nagyon aranyos volt.
4: Hol
5: van ez a klub? Ja, rádió.
6: Igen,
5: minden. Mikor lehet volna?
4: Bármikor leírom volna.

0: kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofonok és Zsufa Péter. A Paulinél fog következni a Sixunknak a Flashback című lemezéről. Ez már kicsit arra visz bennünket, várj, ez beütött már nem úgy a hülyeséget. Szóval, hogy utáltam ezt a szót, hogy Flashback. 95-ös lemez. Hogy elkopott mi? Ez a zene, amit hallgattunk. Mennyire fáradt, mennyire unalmas, és mennyire szekrény szaga van. Na, szóval ennyit erről, és ennyit a jazzben. Paulina fog jönni, nekünk meg most nagyon jó volt, remélem. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsufa Péter megköszönne a rádióhallgatók figyelmét. Találkozunk a következő órában, illetve találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen, a következő órában. Viszont hallásra! Sziasztok! www.zsufajazz.hu www.zsufajazz.hu és nem maradt levegőm. AGU.
1: Kedves hallgató! Ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádió hallgatókat, itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Peti, és kezdődik a második órája a műsornak. Hát azon vagyok, hogy mint ezt tudjátok, ilyen ikeradásokat készítünk most, azaz most májusban hallottok egyet, aztán júniusban is el fog hangozni, a június második felébe vége fele, újra ez adás, de nem ismétlésnek szánom, hanem megpiszkált második változatnak. Hát első lépésben John Scofield lesz, akit hallunk, direkt mondok nem John-t, hanem John-t, mert ő is így mondja nevét, amikor ha Station ID-t adott nekünk.
1: Starsky and Hutch Jazz Club.
2: Okay. Hi, this is John Scofield, and you're listening to Starsky and Hutch Jazz Club.
0: Nagy megnyugvásomra így mondta a nevét. Egyébként John Scofield, így kellene mondani, de a helyzet az az, hogy mondom, ez a John olyan bénán hangzik, de esetében nem klappol rá, de John Scofield már jobb a dolog. Az Oh című lemez jön, OH felkiáltójel, tehát hogy Oh, ez nagyjából a lemeznek a címe. 2002-es produkcióról van szó, a Blue Note adta ki, és Skolohofo, ez a zenekar név. Természetesen ugye ez Sko, tehát Scofield, John Scofield az egyik név, a gitáros a zenekarban. Itt voltan a ló, ugye? Jó, mondom, én a lójon utána. Az egy Joe Lovano, a tenor, szoprán, szakszofonos, brilliáns muzsikus. Akkor nézzük, tehát megvan a Skolo, és jön a Ho. Hát ki a Ho? Dave Holland, a bőgős. És a Fo, na, ő meg ugye a dobosunk, Al Foster, Fo. Na, hát így jött össze a Skolohofo Oh című lemeze. Egyébként a producer a Skolohofo volt. Lemeznél 11 felvétel van, és innen válogatok. Természetesen kőkemény jazzről van szó, de Scofieldnak, hát a Scofield rajongók, a John Scofield rajongók, mert hallani fogják, hogy másképp szól a dolog. Az egyes és a kettes felvétel jön most. Azt hiszem, a kettes volt, amit akartam hallgatni. Az milyen már, hogy olyan az egerem, a tartalék egerre el kellett állom, a görgője a másiknak tönkrement, és egy klikket az duplának ad le, mindent megnyitok. Alig idegesítő. Várja, hallgatom. Jó ez. Én most rájön, ugye mondom csak el, hogy ez egy olyan adás, aminek majd lesz tükröződése később, és az ilyen kis lassú balada. Úgyhogy én örülök neki, hogyha ilyen is elfér az adásban. Right About Now a második feltett címe. Most jön az egyes, majd pedig a kettes felvétel, az a címodó felvétel, az ok, utána pedig az említett kettes.
3: Zsuffa Peti mamája vagyok. Állítólag nagyon jó a fiam műsora. Aztán másoknak is ez a vélemény. Hallgassátok minél többen.
0: Hello, sziasztok, júniusi hallgatók. Furcsa visszajátszást hallottok, hiszen ezt a műsort május derekán hallhattátok legutoljára. Most mégis úgy alakult, hogy újra műsorra tűztem. Nem teljesen ismétlés a dolog, hiszen bele fogok piszkálni, sőt, elárulok titkokat is. A legzűrösebb témát a műsor legvégén fogom majd föltárni, azon kevesek között, akik odáig eljutnak a rádió műsor hallgatásban. Mert egyébként tök blamás dolgok vannak, és tényleg az ember ezzel nem kérkedik, de gondoltam, hogy miért ne fedném föl előttetek, hiszen ebben nincsen szégyellivaló, mert holnap veletek is megtörténhet. Feltéve van kutyátok, és már is fölkeltettem az érdeklődést. Másfelől viszont szó se róla. Ebben a műsorban egyetlen szó se esik arról, hogy elhangzásunk hetében június 16 és 22 között történik meg a napforduló, azaz ekkor van a nyár delelő pillanata, a nagy valószínűsége lesz 21-e, vagy esetleg 22 a Szent Iván éj néven ismert leghosszabb nappal és legrövidebb este éjszaka napja pillanata másodperce. Hát igen, ezek a rövid idők, amelyek rendelkezésünkre állnak évente egyszer, hogy a leghosszabb napot élvezzük, a leghosszabb napsütést. Aztán innentől kezdve, tényleg, hát jön az ősz, vegyük észre. Tehát most már rövidülnek a nappalok, amit persze nagyon sokáig nem fogunk észrevenni, hiszen október végéig bitang jó idő lesz, ez nagyjából megjósolható. És ennek jegyében egyébként én most elárulom azt is, hogy ha már ilyen őszinte pillanatban vagyunk, hogy konkrétan elegem van abból, hogy gázt égetünk a meleg víz előállítására, és nagyon komolyan gondolkozunk és dolgozunk most a napkollektoros megoldásokon, tehát hogy ilyen tartályban, stb. Hőtárolós tartály, stb. Puffer tartály, és akkor szépen stb. Tehát, hogy abból menjen minden meleg víz, ne égessünk, ne legyen fosszilis energia felhasználása a házunknak, hanem törekedjünk a teljesen környezetbarát és környezettudatos ház megalkotásához. Tehát ezen dolgozunk, mondom sikerül, hogy mi pénzbe kerül, és mennyire rá vagyok keseredve, mert ennyi pénzünk még nincsen. Hát igen, na hát, de hát nem sírni akartam, hanem vidám lenni, hiszen itt van a nyár delelője. És bocs, hogy belebeszéltem, de hát muszáj voltam, hiszen egy szimpla ismétlés, tudjátok, olyan snasz. Így viszont mégiscsak egy remix műsort hallhattok. Íme, következik most a zene.

0: Dionton, Sarolta. Ő 20 éves, szép, teligoldas Sarolta. Én húséhes, vén ordas, slatorma.
1: Az elhangzott bejátszásért mindenkitől elnézést kérünk.

0: az Alföldi Köszönőkecske. Ez az állat borzasztó bal szerencséjére rohadt udvarias. Míg a természetes ellenségeinek is köszön, mielőtt elmenekülne előlük. Évszázadokon át jól nevelt farkasokkal és medvékkel osztotta meg élőhelyét, akik fogadták a köszönését, és csak aztán támadtak. De az osztrákok által behurcolt idegen ragadozók a 19. század elejére szinte teljesen kiirtották a hazai köszönőkecske állományt. Az alföldi köszönőkecske ma kis létszámban, rezervátumokban és nem használt padlásfeljárókban él. De mára már csak legfeljebb, ha bólint. Viszont előfordul, hogy egy-egy példány újabban bemutatkozik.
1: Kedves hallgatóink! Szimbolikus bejátszást hallottak.
2: Az elhangzott szimbolikus bejátszás nem minősül közvetlen ajánlattételnek. Az elhangzott tartalmak pusztán irányadók. A részletes és a teljes konstrukcióra vonatkozó ajánlatunkért kérjük, forduljon műsorunkhoz, illetve a rádióadó felelős vezetőihez. De a legjobb, ha nem tesz semmit, ugyanis a bejátszásokban szereplő minden információ 10 másodpercen belül elévül.
3: Itt a Zsuffa Péter, a Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Peti, és elhangzott az Óha címadó felvétel, majd pedig a Right About Now, igen, a kettes felvétel, és én kibögtem a nyolcasat, az első egyébként az Óha az John Lovano szerzemény, a Right About Now a John Scofield szerzemény volt, a nyolcas következik Joe Lovanótól, a nyolcas következik Joe Lovanótól, a kilences felvétel jön a lemezről. Hát ez a Brandon Al Foster szerzemény, és ezzel zárjuk ezen a lemezen való böngészésünket, és értelemszerűen valamelyik húzónévvel megyünk majd tovább, keresünk. Én már most mondom, hogy John Scofield nem olyan kikerülhető, szinte biztos, hogy vele fogom folytatni ezt az adást. Következik most a 8-as, nem a 9-es helyett a lemezről a Brandon. Hát hihetetlen, de muszáj korrigálnom. És nem akkor, amikor júniusban halljátok majd ezt az adást, hanem most még májusban kell korrigálnom, mert hülyeséget mondtam, illetve mellé klikkeltem. Az van, hogy a Right About Now 2-es felvétel nem ment le, mert véletlenül helyett a 3-asat nyitottam meg, a Winding Way-t. És ez a szeles út volt, ami 10 perces felvételként jött be, és most tényleg jönni fog a Brandon, de hát egyszerűen mellé volt klikkelve. Hát egy másik felvételt adtam le, nem azt, hogy felkonferáltam. Ez még csak hagyján, de el van susmák.

0: hallva, és egy rohadt szó se esett arról, hogy levágtam a Dave Holland bőgő intróját az egészről. És onnantól indul a zenekar, amikor a bőgő intróból indul az egész zenekar. És ezt én eltitkoltam előletek.
1: Hello, Zsuffa Péter vagyok, a rádió műsor gazdája, műsor vezetője és szerkesztője. Nem mondanám, hogy eltitkoltam valamit, hanem inkább azt mondom, ez egy dolog, hogy ezt eltitkoltam, és görényként viselkedtem, görény módon. De van valami, amiről nem tudtak, pedig a bal kezemben műsorkészítés alatt végig van valami, amit itt, sőt, ha nem fogom, akkor oldalt van, hogy mint egy cowboy a revolverért oda tudja kapni. Egy flakonról van szó, hogy miért van nálam egy flakon oldalt, hát erről még most talán korán lenne, ha szó esne, a műsorban el fogom árulni. A tanulság gyanánt, hogy ti ebből tanuljatok, mert ez elég érdekes sztori. De nem akarok ettől mélyebben belemenni, most jön a zene.

0: Hát csönd van. Most akkor megszólaltok, vagy játszunk még zenét, vagy mi legyen? Várjál, figyelj, vége van. Hú, ti vagytok.
1: Itt a Zsuffa Péter, Jeff Club. Természetesen nem bírom ki. Tehát ez olyan, mint amik én olyan vagyok, de kislányom. Tehát fagylaltozott, meglátja, és fagyizni fogunk. Tehát nincsen olyan, hogy nem fagyizunk, leesett a karfám. Hallasz így? Ezt hogy lehet meg visszatolni? Fagyizott lát, fagyizni fogunk. Túró Rudi? Túró Rudit fogunk enni. Próbálom neki elmagyarázni, hogy vagy megértetni vele, hogy amit meglátunk és amit ott van, az azért tették, hogy megkívánjuk, de hogyha mindent végigeszünk, akkor nem lesz vacsora, akkor hiába főzött anyu. És látjátok, hát hiába zenéltek rengetegen, rengeteg muzsikus, rengeteg zenét kiadott, mégsem bírom ki, hogy ne, az Uber, ugye ne Jazz Coffee-t Uber Jammy-vel folytassam, ahol egyébként zenész társai a Medeski Martin and Wood formációnak tagjai fedezhetők föl, már ami John Medeskit illeti, aki az 1-es-2-es felvételeken egyébként játszik. A basszusgitáros az Jesse Murphy. Egy elképesztő dobos, láttam őt élőben is, az Adam Deitch lesz a dobos, John Scofield gitározik, Avi Bortnik gitár, elektronika. Említett John Medeski közreműködik, és Carl Danson a 9-es felvételen fúj egyet. Oda nem jutunk el, két felvétel fog jönni, nem három, az Acid Head, az egyes felvétel, az Ideo Funk, vagy Ideo Funk, mondjuk így mindegy, de Ideo Funknak mondja minden magyar, így van leírva, és az Offspring, ami tökre fekszik ide, mert májusban halljátok először ezt az adást, aztán júniusban, már május végén, május derekán még ilyen esős, hűvös idők voltak, tehát pulcsis időszak volt, júniusban szerintem megpusztulunk a melegbe. Úgyhogy ez utalás oda, hogy kim vagyunk a tavaszból, már ami június tületi az Hódziher, már bocsánat a szlenges kifejezésén, három elképesztő profi és vagány John Scofield felvétel következik most.
2: Péter, ne engedjél be nyulakat a stúdióba, jó? És ha már azt a két lámát behozhattad, akkor most már adj nekik friss vizet a kék vödörben.
1: Jó, hát megyek a vödörért, és akkor most megetetom őket. Ugye senki se hitte, hogy itt a júniusi újra visszajátszásban, mert ismétlősnek nem nevezném, belemerek, vagy bele fogok piszkálni az Uber Jambe. Természetesen nem. Jazz Coffee Uber Jambe egy olyan teri találat, ami mindent visz. Hát, tessék hallgatni, íme.

0: Peter, sama mone.
1: Peter,
0: ällän tiitek.
1: Szerelem nélkül nincsen szakítás.
0: Rossz nélkül nincsen semmi jó.
1: Fény nélkül nincsen okítás.
0: Csend nélkül nincsen ordító.
1: Öröm és bánat.
0: Gyakori vendégek. Nevetés, sírás. Örökös kellékek.
1: Lent, bent, kint, bent.
0: Csupa ellentét. Együtt él egészség és betegség.
1: Tűz és víz.
0: Éjjel köztük bölcsen. Ne fulladj. S magad meg ne égesd. Néha hegyen vagy, máskor völgyben. Egyszerre nem lehetsz vidám és mérges.
1: Talán a legnagyobb őstény,
0: hogy nincs külön hím és nőstény. Martassák egymást, majd becézik. Pénzüket mind egyformán megérik.

0: Életerő adapter. Használati utasítás. Az életerő adapter használata rendkívül egyszerű, segítségével megfáradt életkedvünk újra a régi lehet. Összeszerelés és használat. A villásdugót helyezze a konnektorba. Az adapteren állítsa be a kívánt szintre az életerő feszültséget. Figyelem, az 1-től 10-ig terjedő skála magasabb értékeit csak erős levertség esetén használja. Helyezze az ábrán jelölt egységet a testnyílásba. A szájpadlás protézist a doboz fedelének belső oldalán találja. A fülcimpára csiptethető testelőkábelek sárga színűek. Ezeken távozik a fáradtság és a levertség az elektromos hálózatba. A testelt vaspapucsok az alsó végtagok irányába is képesek az ionizált bosszúságot és levertséget üríteni. Sárga bekötő kábeleit a doboz jobb oldalán találja. Figyelem, ne használja az életerő adaptert munkahelyi konfliktus esetén, ha az személyeskedésektől sem mentes, illetve ha levertségét küzdősportban elszenvedett súlyos vereség okozta.
1: Igen, egy előre felem konferált zene szól mögöttünk, és ez már a Jazz Coffee Go-Go című lemez, amely egy ilyen rendkívüli jelentőségű jazz album. Jazz Coffee szerzeménye szól a Jeep on 35. Mint mondtam, ezt előre nem konferáltam fel, és a Go-Go című kivezető zene lesz majd a műsor júniusi változatában, a májusi elhangzatadás júniusi remixében a Go-Go fog következni kivezető zeneként. De közben ugye beszéltem arról, hogy miért van nekem bal kezemnél egy flakon. Ez a flakon egy univerzális rovarölőszer, és ennek oka egyetlen egy dolog, és ezt azért mondom el, mert ti is lehetek ezzel így. Szóval a stúdium bejáratánál oldalt itt van Mira kutyáknak a kutya olja, és hát úgy tűnik, hogy Mira kutyánk bár megkapta az állatorvostól ezt a kötelező oltásokat, meg stb., de mégiscsak összeszedett a környébeli macskáktól bolhákat. Már be lett a Mira egyébként bolhaölővel kelve, de ezek bejöttek a szobámba, a stúdió részre. És a stúdió részre azt vettem észre, hogy engem összemartak a lábomnál, miközben itt műsort gyártottam. Úgyhogy gyanút fogtam, elmentem az állatorvoshoz, a patikában, meg mindenhova, és hogy kisebb vagyont ott hagytuk, de most itt vannak a high-tech rovarölőszerek, és állítólag ezzel ki van írtva a bolha. Ez a tanulság az mindenek előtt, hogy a kutyátokat, amikor jön az állatorvos és az ampulát a nyakába locsolgatja, és akkor majd nem lesz bolhás, azt képzelem, az 30 napi védelmet ad. Hogyha a bolha jön a nyakörvet teszél rá, akkor viszont ne legyen 3 éves kislányod, aki ölelgeti a kutyát. Mert az meg fél évig tartja távol a bolhát, de közben folyamatosan vegyszert enged magából, és ezt nem akarod, hogy a kislányod is nyalogassa, vagy a szervezetébe is bejusson. Megoldás? Egy tabletta, amit beadsz a kutyának, és akkor ő olyat izzad, amitől a bolhák és a kullancsok távol maradnak tőlem. Jó, hát ez még egy vagyonba kerül. Most éppen abban maradtunk, hogy holnap után visszamegyek és megveszem azt a tablettát, ami fél évig olyan szagot csinál a kutyának, hogy abban nem megy bele se bolha, se kullanc, se semmilyen vérszívó. Ez látszik a jó megoldásnak. De hát előtte itt még bal kézzel nekem egy spriccelnem kell, amikor sejtésem van, hogy esetleg bolhák mozoghatnak a szobámban, a stúdiómban. Úristen, ide jutottunk. Akkor itt fújkodom ezzel a szintelen szaktalan vegyszerrel, amiről azt írja, hogy biológiai elbomló, és mennyire környezettudatos eszköz. Hát nyilván az a kisebbik flakonnal vettem, szerinted marad benne. Teljesen üres a flakon. Hát, így jártunk. Kérem, zsufajazz.hu, a starskyjazz.hu weboldal megállt, a starskyjazz ne keressetek, ilyen weblap már nincsen, a zsufajazz.hu tudtok találkozni ezzel, és a másik műsorral, mindkettővel. Na, szóval ez a lényeg, búcsúzom tőletek, remélem sikerült jó remixeket adnom itt a nyár derekán, a Szent Iván éj hangulatban találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottam.